Te is felkészültél? Jó. Nagyon jó. Hát akkor jó szórakozást kívánok. Eine wirklich, wirklich gute, gute Unterhaltung, mehrsprachig, ja, mit Vielfalt und guter Laune. Dankeschön, lieber Chvala, köszönjük szépen.

Az okosak ajánlják, legyen egyéniséged. Jó, de ha többre vágyul, legyél egyén fölötti. Vesd le nagy költőséged, otromba sárcipődet, szolgálja a géniusnak, add neki ember.